wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával, ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Digitális kultúra, énekzene, biológia érettségi is lesz a héten. Évi több mint 2 millió beteghez vonulnak ki a mentők. Sokfelé lehet záporzivatar. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy van, hogy egy kiskorúak káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim. Újabb hét, újabb lehetőség. Sok mindenre. Ki minek szeretné? Ugye ez a lehetőségek lényege, hogy arra használjuk, amire igazán szeretnénk. Nos, hát május 11-e a dátum, a nap neve hétfő, ami általában nem szokta belopni magát a szívünkbe, de hát próbáljuk meg, nézzük el neki, eddig is megoldottuk, ezek után is megfogjuk. Remélem, hogy a hétvégéje mindenkinek kellemesen telt, brutális nyárias időjárásban, senki nem pirult nagyon oda, akár kerti munkában, akár kültéri melóban, akár csak bográcsozás közepette. Az időjárás apropó picit talán változékonyabb lesz, nagyon elkélne az eső, mert ha nem fog esni, drága lesz a széna, és annak én nem örülök. Na, a lényeg, utakon vigyázzunk, természetesen a zenék bekészítve, úgyhogy fussunk is neki ennek a kellemetes kis hétfő reggelnek, na aztán majd hozom az adalékokat, a rock történeti csemegéket.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. M1-esen Tatabány és Biattorbágy között a kiépített terelésekben jó hosszúak, óvatosan 50-es meg 20-as között, illetve van egy sávzárásunk a Lehel utcában, nevezetesen közvetlenül a Róbert Károly körút meg a Kartács utca között, ott óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 103.9 Rock FM.
2: Jó reggelt, jó utat, jó munkát, fél hét és annak környéke, és ahogy lenni szokott, kapunk híreket, információkat. Aztán majd megnézzük egyebek között azt, hogy 64-ben milyen probléma támadt a Rolling Stones körül, meg egyéb nyalánkságokat. És persze, zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
3: Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
4: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
3: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog hétfőt mindenkinek. Na szóval, e napon 1964-ben a Rolling Stones-t kitiltották és megtagadták a kiszolgálásukat a bristoli Grand Hotel éttermében, tekintettel arra, hogy nem volt rajtuk nyakkendő és zakó. A brit sajtó másnap nincs ebéd a Rolling Stones-nak címlappal és Nagy-Britannia legcsúnyább zenekarai jelzővel illette őket. Igen. Aztán 1972 John Lennon élő adásban a The Dick Cavett Show-ban kijelentette, hogy szövetségi nyomozóiroda lehallgatja a telefonját és megfigyelés alatt tartja, azért mert ő felettébb háború ellenes politikai aktivitást mutat. 1985 Bruce Springsteen két nappal az esküvője előtt besétált egy kis oregoni bárba a barátaival, és a kocsma wurlitzeréből saját magát játszotta be, majd poénból karaokézni kezdett a saját dalaira. Hát, ilyenek. Ilyenek, kérem. Na, de tegyünk oda egy komolyat is a végére, jó? 86. A Queen fellépett a svájci Montreux-ben rendezett Golden Rose Fesztiválon, ahol tévés okokból kénytelenek voltak playback előadni a dalaikat. Báó! Na, 103.9 Rock FM, utakon tessék vigyázni, zenével megfolytatjuk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, nagyon jó utat kívánok. Autópályáink aktuális felújításainál, sávelhúzásainál kéretik nagyon vigyázni. A 18. kerületben a Baross és a Vlasics Gyula utca kereszteződésében forgalomkorlátozásra kell számítani.
0: Tudod, vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Digitális kultúra, énekzene, biológia érettségi is lesz a héten. Évi több mint 2 millió beteghez vonulnak ki a mentők. Sokfelé lehet záporzivatar. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegély vonalon jelenthetjük be, ha a szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő vélemény szerint jogsértő, vagy úgy van, hogy egy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggel, cső utat, jó munkát, és nagyon boldog hétfőt mindenkinek. Noha május 11, akkor az egy újabb alkalom arra, mert ebből azért van egy pár, hogy köszöntsük a Feriket, a Ferkókat, a Fecókat, a Ferenceket.

3.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. De utána néztem ennek az incidensnek, ennek a Stones botránynak. Szóval a zenekar éppen az első komolyabb brit turnéján járt, az elegáns patinás bristoli Grand Hotelben szálltak meg. Eleve egyébként miért ott? Na mindegy. Az incidens pikantériája, hogy magának a szállodának a fizető vendégei voltak, amikor mégis megtagadták tőlük a belépést a saját éttermükbe. A tiltás oka pedig most kivételesen nem az volt, hogy botrányosan viselkedtek, hanem az akkori szigorú brit etikett, nevezetesen, hogy az étterem

0: 9. Rock FM.
1: 7:30. És akkor innen rúgjuk el magunkat, majd a hírek után, amikor is megnézzük, hogy ki az a híres, legendás, ikonikus figura, akivel a ma születettek el tudnak dicsekedni, és mondjuk még a rockhoz is köze van. Ja, és persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ma és holnap zajlik a miniszterjelöltek meghallgatása. Országszerte programokat szerveznek a közlekedési kultúra napján. Záporok jöhetnek, majd a hidegfront is megérkezik. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. A tárcavezetők a tervek szerint holnap délután teszik le esküjüket. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új parlament egyébként szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották kormányfőnek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az élet nem adható vissza. Ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre. Mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősséget. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
1: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok már korábban is előfordultak. Jelezte, a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de úgy vélte, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Közben tegnap reggel megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró. A hajón korábban 3 meghaltak a betegség miatt, és 8 embernél merült fel a fertőzés gyanúja. Őket kimentették és kórházba vitték. A 147 utast, illetve a legénységet az orvosi vizsgálatok után szigorú biztonsági intézkedések közepette kis csoportokban kezdték evakuálni. A folyamat csak ma délutánra fejeződhet be. Ekkora érkezhet meg ugyanis a repülő az ausztrál, új-zélandi, illetve egyes ázsiai országok állampolgáraiért. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát mindenkinek, kellemetes és annál boldogabb hétfőt kívánok, pláne ha mondjuk ma született, május 11-én. Akkor eldicsekhetett azzal, hogy egy napon született a rock történelem egyik legnyersebb, legfeketébb hangú fehér énekesével, Eric Burdonnel. Igen, Brian Jones szerint ő volt a legjobb blues énekes, aki valaha kijött Angliából. Élete tele volt jogdíjak körüli árulásokkal, kábítószeres hallucinációkkal, és hát hihetetlen sors közösséggel. Egy nagyon szegény Newcastle-i munkás családba született Eric Burdon. Gyerekkorában súlyos asztmától szenvedett, tekintettel arra, hogy akkoriban ott nem volt annyira friss a levegő. Az egyetlen menekülő utat a művészet és az amerikai blues lemezek jelentették. Ray Charles, Bo Diddley. Ő rajtuk nőtt fel, amikor énekelni kezdett, mindenki megdöppent, hogy egy cingár, fehér, brit kamaszból hogy a túróba jön elő egy harlemi blues veterán karizmatikus baritonja. Láttunk már ilyet sokszor. Aztán 1962-ben csatlakozott az Ellen Price Rhythm and Blues kombóhoz, amelyet nem sokára átneveztek The Animals-re. A Beatles-tel és Rolling Stones-tal egy időben tarolták le Amerikát, és hát 1964-es House of the Rising Sun verziójuk egy tradicionális népdalból csinált világslágert. A hangszerelést a billentyűs Ellen Price saját neve alá regisztrált, így az összes jogdíj hozzáfolyt be. Burdon és a többiek szinte semmit nem láttak a nagyon sok millióból, ami a klasszikus felállás egész gyors széthullásához vezetett. Aztán mondani se kell, pszichedelikus korszak, LSD, 69-ben Long Beach-en kizárólag afroamerikai zenészekből álló War együtteshez csatlakozott. Jimi Hendrix halála rettenetesen megviselte őket. Ők igen jó barátságban voltak azon a tragikus éjszakán 70 szeptemberében, Hendrix Burdon lakásán és társaságában jammelt órákkal a halál előtt. Burdon volt az egyik első, aki megtalálta Jimi Hendrix búcsúlevelét. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Eric Burdon a The Animals-ból. 103.9 Rock FM? No.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Forgalomkorlátozás a Lehel utcában a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve sávzárás a második kerületben a Gábor Áron utcában, az Orló utca és a Fillér lépcső között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Holnap délután tehetnek esküt az új miniszterek. Az uniós csatlakozás évfordulóját ünnepelték a fővárosban. Zivatarokkal, erősszéllel, lehűléssel indulhat a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt. Az új országgyűlés szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
10: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk hirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával, ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
9: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog és nyugodt hétfőt kívánok mindenkinek. A Ferenceket, Ferkókat, Fecókat ne tessék elfelejteni, lehet ma őket köszönteni.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem mindenki zögykörődésmentesen jó irányba tudja bonyolítani a mai reggelét. Május 11-e, ami azért is érdekes, mert 1981-ben Frank Zappa akciója a rock történelem egyik, hát mondjuk ki legpofátlanabb, egyben legzseniálisabb húzása volt. A zeneipar szabályaira fittyet hányva egyetlen nap alatt 5 bakelit korongnyi vadonatúj anyagot zúdított a gyanútlan piacra, ami kiadói öngyilkosságnak tűnt, mégis kultikus sikerré vált. Hát mondani se kell, hogy miért csinálta, mert híresen gyűlölte a nagy lemezkiadókat, hogy teljes művészi szabadságot kapjon, megalapította saját független cégét, ez volt a Barking Pumpkin Records. A gigantikus adag lemez egyszerre történő megjelentetésével 2 dolgot akar demonstrálni. Egyrészt megmutatta a multicégeknek, hogy nincs szükség a hagyományos, hónapokig tartó méreg drága marketing kampányokra. Másrészt ki akarta szolgálni a legfanatikusabb rajongóit, akik képtelenek voltak lépést tartani az elképesztő tempójú alkotói zsenialitásával. Zappa pontosan tudta, hogy a hagyományos lemezboltok nem fogadnak be egyszerre több albumot ugyanattól az előadótól, mert hogy rontják a saját, illetve hát az egymás eladásait. A rajongóknak kuponokat kellett kitölteniük és elküldeniük a Barking Pumpkin címére. A kereslet olyan brutális volt, hogy a postai terjesztőrendszer szinte összeomlott. A hatalmas siker látán a CBS Records egy évvel később 82-ben könyörgött Zappának, hogy európai terjesztésre hivatalos 3-as díszdobozos formátumban is kiadhassák ezeket a lemezeket. 103.9 Rock FM, hát így volt ez akkoriban, 1981-ben, amikor is Frank Zappa felrobbantotta a lemezpiacot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újabb írásbelikkel folytatódik az érettségi, visszakaphatják a korábbi francia gyarmatok az elhurcolt műkincseket. Sokfelé kell záporra, zivatarra készülni. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi, digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegély vonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő vélemény szerint jogsértő, vagy úgy van, hogy egy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az Internet Hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, akkor ugorjunk 4 évet 1985-re az iménti 81-es sztori után, amikor is május 11-én egy oregoni kocsmában felbukkant egy fiatal ember, aki a legény búcsúját tartotta éppen. Ennek az úriembernek nagyjából akkoriban a világ összes állampolgárának egy jelentős töredéke a Born in the USA című albumára hisztériázott. Bruce Springsteen, hát a legnagyobb rockstár volt akkoriban, egy hónapos szünetet tartott a gigantikus világkörüli turnéjában, hogy feleségül vegye ugyebár Juliana Phillips modellt és színésznőt, mondani se kell, a sajtó megőrült, helikopterrel keresték. Éppen azért, hogy elterelje a figyelmet, két nappal a házasság kötés előtt, május 11-ig este, Bruce Springsteen besétált leendő apósával és sógorával a Gemini pubba. Kocsma vendégei, mondani se kell, meglepődtek, amikor a főnök bekönyökölt a pulthoz, a kocsma wurlitzeréhez lépett, bedobott pár érmet, és kiválasztotta a saját dalait. Ezután egy sörös üveget mikrofonként használva, kifejezett karaoke stílusban énekelte a saját zenét. A kocsmai közönség csatlakozott is, együtt töltötték innentől kezdve az éjszaka hátralévő részét, leginkább zenéléssel. Aztán bár a házasság csak 3 évig tartott, de ez az oregoni kocsmai örömzenélés története abszolút Springsteen legenda része lett.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Kérem, hogy az autópályák sávelhúzott felújításokkal terhelt szakaszán mindenki legyen nagyon óvatos. Továbbra is útszűkületre kell számítani a harmadik kerületben, a Raktár utcában, a Szél utca és a Vihar utca között, illetve sávlezárás a Lehel utcában, a Kartács és a Róbert Károly között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az Obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Holnap leteszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma van a közlekedési kultúra napja. Záporok jöhetnek, majd a hidegfront is megérkezik. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. A tárcavezetők a tervek szerint holnap délután teszik le esküjüket. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új parlament egyébként szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották kormányfőnek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre. Mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
10: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősséget. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
9: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok már korábban is előfordultak. Jelezte, a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de úgy vélte, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Közben tegnap reggel megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró. A hajón korábban 3 meghaltak a betegség miatt, és 8 embernél merült fel a fertőzés gyanúja. Őket kimentették és kórházba vitték. A 147 utast, illetve a legénységet az orvosi vizsgálatok után szigorú biztonsági intézkedések közepette kis csoportokban kezdték evakuálni. A folyamat csak ma délutánra fejeződhet be. Ekkora érkezhet meg ugyanis a repülő az ausztrál, új-zélandi, illetve egyes ázsiai országok állampolgáraiért. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog és nyugodt hétfőt kívánok mindenkinek. A Ferenceket, Ferkókat, Fecókat ne tessék el felejteni, lehet majd őket köszönteni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Holnap délután tehetnek esküt az új miniszterek. Az uniós csatlakozás évfordulóját ünnepelték a fővárosban. Zivatarokkal, erőszéllel, lehűléssel indulhat a hét. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt. Az új országgyűlés szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása mai és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
10: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával, ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
9: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Császárok, illetve Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfőírók délelőtt. Hát bizony-bizony ez a hétvége is nagyon-nagyon gyorsan elment, de hát ez azt jelenti, hogy még egy héttel közelebb kerültünk a hosszú hétvégéhez. Ettől most egyelőre azonban nem kell félnünk, úgyhogy elpesgünk mi itt magunknak, ezt a hetet tényleg nagyon durván megtoljuk, és akkor már jövő hét hétvégéje, az már hosszú hétvége. Na de, hát aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki esetleg otthon pihizik, annak jó pihit. Már jön is a Van Halen, mert hogy mi a legjobb rockzenékkel vagyunk, ezen a héten is így lesz ez. 1984, ez egyébként nem csak egy évszám, hanem egy Van Halen album neve, mégpedig a legsikeresebb Van Halen album neve, és ez a dal a 84-es album negyedik egyben utolsó kislemeze, ez volt az utolsó single a klasszikus David Lee Roth korszakból. Ennél fogva tökéletesen összefoglal mindent, amit a banda jelentett a 80-as években, elképesztő hangszeres tudás, humor, energia, őrület és totális rock'n'roll életérzés. Van Halen, Hot for Teacher.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, egy jó White Snake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a White Snake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A White Snake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a White Snake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett, olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Fool for Your Loving, vagy pedig a most következő Give Me All Your Love.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

93 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig önálló nagy lemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Ennek örömére jöjjön a Red Hot Chili Peppers és a Get Away.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és az a helyzet, hogy ez a hónap is szalad el előlünk. Most már mindegy, mert mi megszaladunk szépen utána, nem sokára itt vagyunk a hónap közepén, legalábbis ezen a héten már mindenképpen, mert hogy pénteken 15-e van, aztán utána megint jön egy jó hosszú hétvége, és mi addig a hosszú hétvégéig a legjobb rockzenékkel vagyunk, hát egyébként meg 0-24-ben heti 7 napon keresztül így van ez, és még annyit kell, hogy mondjak, hogy egyébként mindenkinek jó munkát, aki dolgozik, aki úton van, annak jó utat, aki pedig otthon pézik, annak jó pihit. Amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk, hanem igazi rock történelemről és igazi szerelemről. Én most itt a Deep Purple-ről beszélek, és ami még nagyon nagy öröm nekünk, magyaroknak, hogy a banda itt lép fel majd nálunk a Pap László Budapest Sportarénában, egészen konkrétan október 2-án. Ez pedig nem más, mint a Smoke on the Water.

103.9 Rock FM és egy jó Metallica, az mindig jó, és jó lesz majd június 11-én és 13-án, amikor itt fognak nálunk fellépni a Puskás Arénában. Hát az a helyzet, hogy így azt mondogattam egészen idáig, hogy ez a nap sose jön el, de egy hónap, mert hogy most 11-e van, 5. hó 11-e, és a Metallica 6. hó 11-én és 13-án jön hozzánk az M72 turnéval, amelyet már 4 éve nyomatnak, és világszerte óriási sikerrel, azt kell, hogy mondjam. Hát elég népszerű zenekar ez a Metallica. Ugye 2 koncert lesz, 2 különböző setlisttel és 4 különböző vendégzenekarral. 11-én Pantera és Avatar, 13-án pedig Gojira és Knuckles, ők lesznek majd a Metallica vendégei, és egyébként időközben

103.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban észak-amerikai turnéra mennek, mert hogy The Return of the Carnival of Sins lemezük 20. jubileumát ünneplik ezzel a koncertkörúttal, és a turné 33 koncertet tartalmaz Észak-Amerikában július 17-e és szeptember 26-a között, és ugye ezen túlmenően is pörög velük az élet, mert hogy mindenki emlékszik még rá, hogy Mick Marsnak 2022-ben vissza kellett lépnie a turnézástól, de ők ennek ellenére új tagot választottak John Five személyében, és elmentek, elindultak turnézni. Ekkor Mick Mars ugye beperelte őket, és ebben a perben most született meg a végleges döntés. A Mötley Crüe-nak adtak teljes jogi győzelmet, ezzel elutasították Mars követeléseit, és kimondták, hogy a zenekar szabályosan járt el a 2022-es turnéról való távolmaradása és üzleti szerepének rendezése kapcsán. Hát akkor hallgassunk meg egy jó Mötley Crüe daltnán, ez a Wild Side.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Császárok, illetve Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és már a 11. napját tapossuk a májusnak. Nagyon gyorsan megy az idő, gyorsan megy ez a hónap, és mindjárt itt a közepe, egészen konkrétan pénteken, ami után jön megint egy hosszú hétvége, mert hogy akkor majd pünkösd lesz, tehát addig el is kell valahogy jutni, és mi ezt a legjobb rockzenékkel tesszük. Egyébként mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt, mert időközben a Rock délelőtt már hétfő délután folytatódik tovább, mégpedig a Def Leppard-dal, akik 2023. május végén voltak nálunk, még a Mötley Crüe-val, és hát azóta nálunk is sok víz lefolyt a Dunán, végigvitték ezt a jó kis turnét, aztán most így jönnek, mennek, és hát úgy pezsegnek, mert kiadtak egy új dalt, mégpedig Rejoice címmel, és hát ilyenkor, meg nem is olyan régen történt ez, és hát ilyenkor azért mindig felmerül az, hogy hát vajon készül-e a Def Leppard új lemeze, a rajongók ebben reménykednek, velünk együtt, mert mi is rajongók vagyunk, amit pedig nincs új lemez, addig hallgatjuk az ikonikus dalaikat, Animal.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építenek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. Plusz 3020-99-9039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen. És ha már valaki esetleg jó zenét akar hallani, akkor a továbbiakban is itt marad, mert hogy jön az Aerosmith és a Crying.

103.9 Rock FM és Iron Maiden. Egy picit az Iron Maiden nekem olyan, mint hogyha mindig így itthon lennének Magyarországon, mert hogy imádjuk őket, és ők innen indították az 50 éves születésnapi turné sorozatokat. Ugye a Run for Your Lives tavaly Budapesten startolt két teltházas koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában, és most május 7-én limitált számú vásznon mutatták be a mozik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmet. Az alkotás címe Burning a Mission, és az egyik vetítésen, mégpedig Londonban a Leicester Square-en megjelent maga a banda is, ahol Eddie is ott volt természetesen, körülbelül kétszer akkora volt, mint kétszer olyan magas volt, mint egy ember. Na mindegy, lényeg az az, hogy ez a film több mint 50 éves történetet mesél el, számos interjú és érdekes részlet segítségével a zenekar tagjai és közvetlen munkatársaik mellett többek között olyan interjú alanyok is feltűnnek a filmben, mint Lars Ulrich a Metallicából, Chuck D a Public Enemyből, vagy a filmsztár Javier Bardem. A Run for Your Lives turné pörög tovább, idén Pozsonyban lesznek hozzánk a legközelebb, mégpedig május 30-án. Ez az Iron Maiden és a The Trooper.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, hát május közepe felé tartunk már, egyenesen menetelünk előre, bennünket semmi nem tud megállítani, hát ugye annál is inkább, mert mi a legjobb rockzenékkel megyünk, és hogyha esetleg valaki elhagyta volna Budapest határait, akkor én annak mondom, hogy mondjuk New Yorkban is lehet bennünket hallgatni egy jó internet segítségével, www.rockradio.hu, és online streamen ott vagyunk, szóval nincs kifogás, meg kell hallgatni bennünket, mert hogy a legjobb rockzenék közül is vannak még jobbak. A Led Zeppelin az mindenképpen egy ilyen kategória. A bandának 1970-ben jelent meg hármas című lemeze, és annak az egyik legnagyobb klasszikusa érkezik. A vikingek szemszögéből íródott szövegben számos utalás található a skandináv mitológiára, olyan témákat érintve, mint a háborúzás vagy a Valhalla. A dal a zenekar 1970-es izlandi nyári turnéján született, és az ottani helyszín Reykjavik inspirálta, ez pedig nem más, mint az Immigrant Song.

93.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, a Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. Az 57-es kilométernél Budapest felé a Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtó ágát aszfaltozás miatt zárták le. Kerülőútként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszi szépen, és folytatjuk a Jurájétel, ez az Easy Living.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni, ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem, azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, azt mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó, na maradjunk ennyiben, és ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ottam ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel. Lesz mindez június 20-án az MVM Domban, és ennek örömére meghallgatjuk egyik legnagyobb slágerüket. Jaj, de imádjuk! Scorpions, Rock You Like a Hurricane!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az Obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com
7: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
8: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és már kellemes hétfő délután kívánhatok mindenkinek. Nagyon szalad az idő, nagyon megy ez a tavasz, hát mondjuk azt, hogy tavasz, azt most mondom ki talán másodszorra, mert olyan nagyon tavaszi időjárásban nem lehetett részünk. Hát minden esetre azt kell elfogadni, ami van, annak kell örülni, mert hogy minket mindig a legjobb rockzenék vezérelnek, vezetnek mindenhová. Összekapaszkodunk, ezeket hallgatjuk, és közben jól érezzük magunkat. Hát már annál is inkább, mert hogy itt van velünk Lenny Kravitz, aki volt itt nálunk 2024. július 31-én, és aztán utána ő tovább pörgött a Blue Electric Light turnéjával, aztán vissza érkezett Európába, akkor nem jött hozzánk tavaly, de idén jön, augusztus 2-án Budapest Aréna. Én felkészíteném egyébként azokat, akik oda mennek a koncertjére, hogy valami egészen elképesztő élményre számítsanak, mondjuk Lenny Kravitz látványnak se utolsó, ez pedig nem más, mint egyik Grammy-díjas dala, a Fly Away.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörést meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak. A címadó szám képében Joey Tempesté pedig méltó módon ünneplik meg a jubilomot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemezt. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong, és addig pedig számtalan szebbnél szebb Europe dal, ez a Superstitions.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, természetesen ott is a legjobb rockzenék lesznek. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és egy jóféle keddi Rock délelőttel, holnap ugyanitt ugyanekkor, addig is kellemes délutánt és estét, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az AC/DC és a Dirty Deeds, Done Dirt Cheap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Autódarú Kósvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
9: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, hát már csak az időjárásnak kellene észrevenni, hogy mi vagyunk a rock. Abban a pillanatban, hogy észreveszi, javul. Állítólag kedden ez még nem történik meg, de szerdán, csütörtökön és pénteken, igen, kellemes délután, Klamoncsa Krisztián vagyok.

103.9 Rock FM, amikor a Bikini közeli helyeken albuma megjelenik, már 1989-et írunk. Ez volt a 6. album, az ős bikini lemezeket bele nem számítva, a 4. És itt már a 80-as évek végén járunk, és hamarosan kezdődnek a 90-es évek, de nem tudtuk róla, hogy milyenek lesznek. A szerzők között immár több dallal is szerepel Dévényi Ádám, de Nagyferó is képviselteti magát egy dallal, az Elfogynak a szavaim pedig egy korábbi Rolls frakció dal feldolgozása. Nagyjából így állt össze az album. A 80-as években a bikininek nagyon-nagyon ment, aztán a 90-es években már kevésbé. Hamarosan az együttes fel is oszlott, de ezt sem tudtuk akkor még. Íme a Bikini a Rock FM-en.

0: érkezem.
1: A 66 éves Bryan Adams kanadai rockerrel kapcsolatban a legnagyobb szenzáció, hogy decemberben megint jön, most már nem tudom megszámolni hányadszorra, de újra és újra valamilyen koncert keretében mindig meglátogatja Magyarországot. A legutolsó dátum december 16-a Bryan Adams koncert. Klamoncsek Krisztián vagyok, hétfői rock délután, csak is a legjobbakkal 16 óra után Jefferson Airplane a 60-as évekből.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
5: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM, ők a csapat, akik legalább kétszer változtattak nevet, és háromszor kezdtek új zenei stílusba. Ez még a pszichedelikus rock a 60-as évekből, az eredeti néven Jefferson Airplane, és minden idők egyik legnagyobb slágere a Somebody to Love. Ezek után a 70-es években Jefferson Starship lett a csapat neve, és ha már a 70-es években a klasszikus rock ment, akkor csináljunk klasszikus rockot. Egyébként nem voltak sikertelenek addig, sem a 60-as évek végén a műfajban, a pszichedelikus rockban, sem a 70-es években a klasszikus rockban. Na de aztán jönnek a 80-as évek, és a Jefferson Starship a 80-as évek elején még ezen a néven fut. 1984-ben eszébe jutott a tagoknak, hogy mi lenne, hogyha a Jeffersont elhagynák, maradjon csak Starship. Minden idők legnagyobb sikereit csinálták meg a 80-as években a legrövidebb névvel, és aztán később Mickey Thomas énekes úgy reklámozza saját magukat, hogy Mickey Thomas és a Starship munkássága működése az elmúlt évtizedekből egyébként egész jól, gyanítom, megél belőle, de egész jól reklámozza ezt az egészet. Egyébként van mit felvonultatni a sláger repertoárból. Klavancsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Baleset miatt helyszínelnek még mindig a Budaörsi úton kifelé, legalább fél órája, ilyeneket tudok a budapesti közlekedésből. Továbbra is sávlezárásra kell figyelni a Pacsirta mező utcában, és vannak lezárások még Budapesten, a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és a 20. kerületben a Baros utcában is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, rockzenei nagyságok, örök klasszikusok, és itt most kivételesen csapattagokra gondolok, akik évtizedek óta tolják, nyomják, rendíthetetlenül. Lehet, hogy 40 évvel ezelőtt pont 40 évvel voltak fiatalabbak, de aztán eltelt 10, 20, 30, 40 év, és ők még mindig nyomják. Karthago és a csapattagok, és többek között egy dal a repertoárból 40-50 év távolságából, ez a Senki lánya, és a The Stones vissza most a 70-es években az egyik legszebb, a legjobb balladával.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Pacsirta mező utcában, és további lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben a Baross utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton, lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén továbbra is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassi Gyula utca kereszteződésben, és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában. Valamint 3 sávlezárás még a fővárosban, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Beverly Hills-i zsaru még mindig minden mennyiségben van, aki a 80-as évekre esküszik, akkor első rész 1984-ből, a folytatás 1987-ből, és aztán a harmadik rész már a 90-es évek terméke, de a modern időkben is lehet szeretni egy-két évvel ezelőttről a Beverly Hills-i zsaru negyedik részét, és a betét zenék meg öröknek számítanak, mint például ez is, Glenn Frey és a The Heat Is On. Klamoncse Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után, Alice Cooper.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu.
3: Autód a Rokkos Weber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kós Weber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kós Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kós Weber Kft. Magasban a legjobb.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
8: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM, a férfiú, akinek a 70-es években nagyon-nagyon ment a szekér, a 80-as években összességében meg nem. Viszont 1989-ben, és még ez is a 80-as évekhez tartozik, visszatér, és akkora hard rock heavy metal világslágertól, hogy még a pályatársak is megdöbbentek, és azt mondták, hogy öreg rocker tényleg nem vén rocker. Ennek következtében Alice Cooper, ha csak egyetlen egy dalt csinál meg két, vagy három, vagy négy évtizedes pályafutása alatt a Poison-t, akkor mindenféleképpen azzal az egyel is örökre beírja magát a rock történelembe, de azért szerencsére csinált másokat is, mint például a Hey Stupid az elmúlt percekben itt a Rock FM-en. Klavoncsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok! Az útinform azt írja, az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az 5-ös főúti csomópontnál egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, a 26-os kilométernél a sérült jármű a lassító sávon veszteg el. A budapesti közlekedésből balesetről nem tudok, de a következőkre még mindig figyelni kell, sávlezárás van a Pacsirta mező utcában, lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, és további lezárások még a 17. kerületben a Szabadság utcában, illetve a 20. kerületben a Baross utcában is. Ebben a pillanatban kapom az értesítést, hogy lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Ez

103.9 Rock FM, ha azt mondjuk, hogy a Poison ezen dalával átléptünk a 80-as évekből a 90-es évekbe, akkor egy-két év plusz-minusz, majdnem ugyanez a kor, amikor a 80-as évek végén Balázs Fecó egy magyar televíziós sorozathoz megcsinálja a betétzenét. Oké, a 80-as évek végéből előbb-utóbb 90-es évek lesz. Izgalmas korszak mindig az évtizedváltás, mert hogy az egyiket már majdnem 10 éve tudjuk, hogy milyen. Na de a most következő az egészen pontosan milyen lesz. Később aztán Balázs Fecó is átlépett a 90-es évekbe, és a munkásság folytatódott.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-ig, sávlezárás van a Pacsirta mező utcában, és további lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és a 20. kerületben a Baross utcában. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton, lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Továbbra is forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben, és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában. Valamint 3 sávlezárás még a fővárosban, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, ha valaki csúfnak találta a mai időjárást, talán nem is annyira csúf, viszont záporos, zivataros, és még szél is jön, és még döröghet, és még a villámok is jöhetnek a dörgés mellé. 15-21 fokos csúcsokkal füllett idő van, és nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy a napkezdés az valamiféle enyhe rosszul léttel is jött. Hát igen, a levegőben lévő túlnyomás a front érzékenyeket megviselheti. Kedre hideg front jön száraz idővel, és a csapadékot tulajdonképpen a következő napokra mondták, de ez a hétfőben kimerül. Kedd, szerda, csütörtök és péntek végig száraz lehet, és a kedd és a szerda valamelyest hűvös, 13-17 fokkal a kedd, átmeneti napsütéssel és felhősödéssel, és a hidegfrontnak köszönhetően csúnya lesz a hajnal szerdán, 8 fok körüli, hogy aztán napközben lehessen 18 fok. Csütörtökre pedig 8 és 23 fok, megint változik a május. Ez a három nap egyébként a hétfő, kedd és szerda a fagyos szentek napja, így aztán ne lepődjön meg senki, ha néhány helyen az országban, ha nem is egész nap, de időről időre barátságtalan az időjárás.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a csapat neve P-Mobil, a dal címe Ha újra kezdeném, és akik tényleg újra kezdték, a Boston óriásit megy a 70-es években, ha az évtized második felét nézzük, akkor tényleg szuper slágereket gyártottak, ugye a More Than a Feeling című dalukat a mai napig mindenki emlegeti, mint az egyik legnagyobb siker. De például 1979-ben már tombol a diszkóláz évek óta az Amerikai Egyesült Államokban, amikor is a legtöbb rocker is úgy gondolta, hogy érdemes lenne a divatos műfajba belekapaszkodni, és valahogy házasítani a diszkót a rockkal. A Bostonnak például ez nem jutott eszébe, sőt, el is hallgattak, ahogy elindult a 80-as évek, mint új évtized. De 1986-ban visszajönnek az a Amanda, vagyis Amanda című lassú szerelmes balladával, és felmennek az amerikai slágerlista legtetejére a popkorszakban. És a Boston majdnem 10 évvel később megint óriásit megy, de az már a 80-as évek második fele. Íme a Boston a 70-es évekből, és a minden idők legnagyobbjának számító More Than a Feeling.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török Bálinti úton május 15-ig, sávlezárás van a Pacsirta mező utcában, és további lezárások még a 11. kerületben a Török Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben a Baross utcában. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Továbbra is forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben, és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában. Valamint 3 sávlezárás még a fővárosban, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: In the bush.
1: Rock közlekedés.
2: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-éig, sávlezárás van a Pacsirta mező utcában, és további lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben a Baross utcában. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton, lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Továbbra is forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben, és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában. Valamint 3 sávlezárás még a fővárosban, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ha valaki csúfnak találta a mai időjárást, talán nem is annyira csúf, viszont záporos, zivataros, és még szél is jön, és még döröghet, és még a villámok is jöhetnek a dörgés mellé. 15-21 fokos csúcsokkal füllett idő van, és nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy a napkezdés az valamiféle enyhe rosszul léttel is jött. Hát igen, a levegőben lévő túlnyomás a front érzékenyeket megviselheti. Kedre hideg front jön száraz idővel, és a csapadékot tulajdonképpen a következő napokra mondták, de ez a hétfőben kimerül. Kedd, szerda, csütörtök és péntek végig száraz lehet, és a kedd és a szerda valamelyest hűvös. 13-17 fokkal a kedd, átmeneti napsütéssel és felhősödéssel, és a hidegfrontnak köszönhetően csúnya lesz a hajnal szerdán, 8 fok körüli, hogy aztán napközben lehessen 18 fok. Csütörtökre pedig 8 és 23 fok, megint változik a május. Ez a három nap egyébként a hétfő, kedd és szerda a fagyos szentek napja, így aztán ne lepődjön meg senki, ha néhány helyen az országban, ha nem is egész nap, de időről időre barátságtalan az időjárás.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM a 80-as évek, és csak két lista vezető van a 80-as években, akkor is örökre beírták magukat a rock történelembe, de még a pop történelembe is, hiszen a 80-as évek inkább a pop korszakról szólt. REO Speedwagon, az egyik lista vezető a Keep on Loving You, a másik pedig pont ez a 80-as évek kellős közepén, Can't Fight This Feeling. Bődi Szili a műsorvezető, most 8 órától hétfői Rock the Night, ahogy szoktuk, dübörög éjfélig. Klavoncsek Krisztián vagyok, holnap délután 3-kor jövök. Közben Szili énekel is, mert hogy van neki saját csapata, Jazztelen, ez a rockstárok bűne.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, ez a Szili, és mindenkinek szerencsés estét kívánok. Természetesen egészen éjfélig én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, és természetesen kis híreket a nagyvilágból. Május 11-én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 131. napján, az évből pedig 234 nap van hátra. Ma a Ferenceket és a Fülöpöket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hát Ferenc, a Rákóczi Feri gyerekek, az én nagyon kedves barátom, kiváló rádiós és televízió műsor vezető, bár az most ritkábban, de ettől független nagyon nagy motorozásos cimborám is. No, Szigeti Feri bácsi a Kártágóból, mondjatok még Ferenceket, Deák Ferenc a haza bölcse, a kiegyezés kulcsfigurája, Mádl Ferenc jogtudós, Magyarország egykori köztársasági elnöke. Na és akkor legyen elég most ennyi. Széchenyi Ferenc gróf, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Könyvtár alapítója. Jöjjenek a rockzenék!

99. Rock FM. 1, 2, 3.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: valamit mondom.
1: 103.9 Rock FM, na lássuk, kik a ma született bárányok. Például Eric Burdon, aki nem más, mint a rock történelem egyik legkarcosabb hangú frontembere, akinek a hangját egyszer, hogyha hallod, utána azonnal felismered. Angliai Newcastle-ben született 41-ben, és a 60-as években az Animals-el lett igazán sikeres. A zenekar alapvetően rhythm and bluesra épülő, nyers, ösztönös hangzása teljesen más volt, mint a kor. Sok polírozott beat zenéje. A legnagyobb áttörést a House of the Rising Sun hozta meg nekik 1964-ben. Az a dal nem csak sláger lett, hanem gyakorlatilag megmutatta, hogy a rockzene lehet sötétebb, drámaibb és komolyabb hangulatú is. Eric Burdon előadás módja tele van érzelemmel, feszültséggel, bluesos fájdalommal. Ezért sokan a fehér blues énekesek egyik királyának tartják. A mai napon született 1941-ben Eric Burdon, az Animals énekese.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Na lássuk, ki még a ma született bárányunk. Például Bono Vox, a legenda. Polgári nevén Paul David Hewson. Aki nem csak egy rockstar, hanem egy igazi ikon, aki ráadásul társadalmi aktivista is a zenei világban. 1960. május 10-én született Dublinban, és már 10 évesen megalapította barátaival a U2 zenekart. Az érdekessége az, hogy a banda tagjai gyakorlatilag gyerekkoruk óta együtt zenélnek, és ez a mai napig ritkaság számba megy a rock történelemben. A U2 a 80-as években lett világsztár olyan dalokkal, mint a Widow Without You, vagy a Sunday, Bloody Sunday, vagy később van. Bono hangja mellett a dalszövege is különlegesek voltak. Sokszor szóltak hitről, háborúról, emberi jogokról és társadalmi problémákról. Ő nem az a klasszikus rockstar volt, aki csak elénekli a dalokat és hazamegy. Folyamatosan részt vett jótékonysági akciókban, afrikai segélyprogramokban és emberi jogi kampányokban is. A színpadon Bono mindig energikus és szenvedélyes figura volt. Ikonikus napszemüvegével, hatalmas gesztusaival gyakorlatilag a stadionrock egyik legismertebb arca lett. Bono Vox, az Isten éltessen!

103.9 Rock FM, gyerekek, hát nagy örömömre szolgál bejelenteni számotokra, hogy ma van Miskolc város ünnepe, május 11-e, ugyanis Miskolc napja, ezen a napon emlékeznek arra, hogy 1909-ben Ferenc József király törvényhatósági jogú várossá nyilvánította Miskolcot, ami akkoriban hatalmas rangot és fejlődési lehetőséget jelentett a település számára. Ez volt az a pillanat, amikor Miskolc végleg belépett Magyarország legfontosabb városai közé. A város története azonban sokkal régebbre nyúlik vissza, Miskolc neve már a középkorban ismert volt, később pedig az ipar egyik magyar fellegvárává vált. A diósgyőri vasgyártás, a kohászat és a nehézipar évtizedeken keresztül emberek tízezreinek adott munkát, ezért sokan egyszerűen csak úgy emlegették az acélváros. Ott dolgozik apád a lökönbe.

1039 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 169 évvel ezelőtt Minnesota pontosan május 11-én vált az Egyesült Államok 32. tagállamává, és ezzel hivatalosan is felkerült Amerika térképének legfontosabb államai közé. Sokan ma a tavak földjeként ismerik, hiszen Minnesotában több mint 10 000 tó található, emiatt gyakran emlegetik úgy, hogy a 10 000 tó állama. A terület eredetileg indián törzsek földje volt, később francia prémvadászok és telepesek érkeztek ide. A 19. század közepére az erdőgazdálkodás, a búzatermesztés és a Mississippi folyó kereskedelme miatt gyors fejlődésnek indult. Minnesota különlegessége, hogy egyszerre erős ipari, mezőgazdasági és természeti központ. A zenerajongók számára pedig külön érdekesség, hogy innen származik Prince, aki Minneapolis városát gyakorlatilag felhelyezte a popzene világtérképére. A sport, a jégkorong és az amerikai futball szintén nagyon fontos része az ottani kultúrának. Jó, de miért éppen Minnesota?

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM. Gyerekek, a mai napon 122 éve született Salvador Dali. A 20. század egyik legkülönlegesebb és legismertebb művésze volt, akit nem csak festményei, hanem személyisége miatt is legendaként említenek. 1904-ben született Spanyolországban, Katalóniában, és már fiatalon kitűnt elképesztő rajztehetségével. Később a szürrealizmus egyik legismertebb alakja lett, vagyis olyan képeket festett, amelyek inkább az álmok, a tudatalatti és a képzelet világát mutatták meg, nem a valóságot. A legismertebb műve az emlékezet állandósága, amin az olvadó órák láthatók, ó, hát ezt mindenki ismeri szerintem, már itt is van előttem a kép. Ez a kép gyakorlatilag a modern művészet egyik szimbóluma lett, Dali képei tele voltak furcsa alakokkal, torz tájakkal és meghökkentő ötletekkel. Sokan azt mondták róla, olyan, mintha valaki egy álmot festene a vászonra.

103.9 Rock FM, gyerekek, a mai napon 45 éve hunyt el Bob Marley, aki nem csak egy zenész volt, hanem egy egész életérzés szimbóluma. A reggae királyaként emlegetik, és gyakorlatilag ő tette világhírűvé Jamaica zenéjét. 1945-ben született egy kis jamaikai faluban, szerény körülmények között, de már fiatalon világos volt számára, hogy különleges tehetsége van. A The Wailers élén olyan dalokat adott a világnak, mint a No Woman No Cry, vagy a Their Little Birds, vagy a Redemption Song. Bob Marley zenéje azonban sokkal több volt egyszerű slágereknél. Dalaiban a szabadságról, az igazságtalanságról, a hitről és az emberek közötti békéről énekelt. A rastafári kultúra egyik legismertebb alakja lett, és milliók számára képviselte azt, hogy a zene lehet lelki üzenet is. Köszi Bob Marley, amit kaptunk tőled!

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy az első amerikai transzkontinentális vasútvonal elkészülése a modern világ egyik legfontosabb közlekedési áttörése volt, és hát pont 1869 májusában kapcsolták össze először vasúton Amerika kereti és nyugati partját. Addig az utazás hónapokig tartott szekérrel vagy hajóval, hát ki hogy bírta, a vasút után viszont néhány nap alatt át lehetett szelni az egész kontinenst. Az építkezés embert próbáló munka volt, hegyeket robbantottak át, sivatagokon, havas területeken dolgoztak ezrek, köztük rengeteg kínai bevándorló munkás is. A híres aranyszeg beütése Utah államban szimbolizálta a két vasútvonal találkozását. Ez a pillanat teljesen átalakította az Egyesült Államok gazdaságát, kereskedelmét és a nyugati terjeszkedést is. Gyakorlatilag ez volt Amerika egyik ipari szupergyorsítója.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszavarom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM.

103.9.

103.9 Rock FM. Gyerekek, hát a faxgép sokaknak a 80-as, 90-es éveket idézi, pedig az alaptörténete elképesztően régi. Az első működő faxrendszert már az 1840-es években kidolgozta Alexander Bain. Igen, jóval a telefon előtt. A szerkezet lényege az volt, hogy képeket és írásokat elektromos jelek kialakított, majd távoli helyekre továbbított. Akkoriban ez szinte sci-finek számított. A technológia persze mi kezdetleges volt, de az alapelv ugyanaz maradt, mint a modern faxgépeknél. Érdekessége, hogy amikor Japánban és Amerikában a 80-as években robbant a fax korszak, sokan azt hitték, hogy ez lesz a világ és a jövő kommunikációja. Aztán egyszer csak jött az internet és az e-mail, ami szinte teljesen háttérbe szorította. De a fax egy időben valódi technológiai csodának számított, és tulajdonképpen ez volt az első képüzenetküldő rendszer a világon.

legdúzósabb rocktalok. Csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.